szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

Aki átmond, mondjon békés, ha annak vedd el, ha ütnek, szaladj el, már jobb adni, mint adni.

ha nem, ha jó, ha nem, ha ó, ha nem, ha nem.

0: A bling, a kumam, a cimbim. Ja, az nem, az nem, az...
1: Kattanj rá! 96.4 Base FM. Rap, hip-hop, R&B. Pesten kívül is. Basefm.hu.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Ez a Bass FM Party Mix. A lemezjátszóknál DJ Ghost. Ez a 96.4 Bass FM.

0: Rap, Hip Hop, R&B.
1: It's 3252. It's LASC, fool. I'm here with my

Szörnyeteg lettem, várj, szörnye. Jó vagyok az ágyban, rajtam az órám. Hívjatok bentennek. Romantikus vagyok, mert szeretem, hogy nyálas. Szűkszavú vagyok, baby, de a szívem tágos. Egyetlenne barátod is, jöhetlenne város. Az atyafiú szentéle.

minden alkalom, hogy honnan jöttem és hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment meg ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt, csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz. Tudod, hogy kevés nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

de bárcsak. Újra kaphat már, baby, de te tud. Újra rajtam már. Vidéki a csajzi,

0: megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Az ír miniszterelnököt fogadta a magyar kormányfő. Medvét láttak Pásztó közelében. A nyár első hétvégén visszatérhet a napos idő. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Michel Martin ír miniszterelnököt fogadta tegnap Budapesten Magyar Péter. A tárgyalások középpontjában a július 1-én kezdődő ír uniós elnökség állt. A magyar kormányfő azt mondta, hazánk támogatja az ír elnökség fő célkitűzéseit, köztük az Európai Unió versenyképességének erősítését. Az ír miniszterelnök pedig arról beszélt, Írország segíteni kívánja Magyarország reform törekvéseit. Felidézte azt is, hogy a két ország idén ünnepli diplomáciai kapcsolatainak 50. évfordulóját. Figyeljünk a hűtőpultoknál, egyre több helyen jelenik meg az A2-es jelölésű tej. Ezt sokan összetéveszthetik a laktózmentes változattal. Fontos tudni, hogy a laktózmentes jelölés a tejcukorra, míg az A2 a tejfehérje egyik típusára és az elkülönített tejgyűjtésre utal. Mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Az NKFH tekintetben a termékek jelölését és a reklámozását ellenőrzi, mint minden más termékét is egyébként. Ennek pontosnak és közérthetőnek kell lennie, tehát fel kell tüntetni azt, hogy az A2-es tej fehérjéből készült, azt is, hogy adott esetben laktózmentes vagy nem laktózmentes, és nem lehet olyan kijelentéseket tenni, amely megtéveszti a fogyasztókat. Például olyan kijelentést nem tehetnek az A2

0: forgalmazó, illetve gyártó kereskedők, hogy minden esetben az megfelel a tejfehérje értékelők számára is.
1: Indul a Virágos Magyarország verseny helyszíni zsűrizése. A megmérettetésre több száz település nevezett, a legtöbb Veszprém, Borsodabaújzemplén és Pest vármegyéből. A legnépszerűbb kategória az év főtere és a virágzó közösség volt. A díjazottak a novemberi gálán vehetik át az elismeréseket. Medvebóklászik a Nógrád vármegyei Pásztó környékén. Az állatot szerdán egy vadkamera rögzítette egy erdős cserjés részen. Pár száz méternyire onnan lakott terület is van. A Bükki Nemzeti Park igazgatóság szakemberei szerint kisebb termetű fiatal kóborló medvéről lehet szó. Idehaza nemrég az Aggteleki Nemzeti Parkban két helyen is láttak barna medvét. Hol több, hol kevesebb felhő lesz felettünk, itt-ott rövid zápor is előfordulhat, leginkább talán északnyugaton-nyugaton. A csúcshőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Holnap is lesznek felhősebb tájak, a déli és keleti részeken záporok, zivatarok is jöhetnek, de nyugat felől csökken a felhőzet, és ott már sokat süthet a nap. Nappal 23-28 fokot mérhetünk. Vasárnap nagyrészt gomoly felhős napos időnk lesz a fővárosban 30 fokkal.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

0: Szólj a tesóknak 96.4 XFM. Rap, hip hop, R&B.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkívül

0: R&B. Pesten kívül is. Bsfm.hu.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sok a télek.

0: 96.4 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Bány bolt, tízezer, nem iszom, csak vízezer.

Oyeke, Demo, Oyeke, Jello, Oyeke.

0: funny shit. Bang, bang, bang, bang, bang, bang.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
2: Pörög a használt autópiac. Több mint 200 stand várja majd a közönséget az ünnepi könyvhéten. Változékony, de egyre naposabb idő jön. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Hatékonyabban védekezhet Magyarország a fertőző betegségekkel szemben. A Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának fejlesztései nyomán Európában elsőként vezettek be egy új biológiai kockázatkezelési rendszert, és létrehozták az ország első vírus törzsbankját, mondta el rádiónknak Kemenesi Gábor a laboratórium vezetője.
3: Egy virológiai labor nagyon sokféle feladatot ellát. Mondjuk jön egy új járvány, és egy PCR tesztet kell rá fejleszteni. Ezeknek alapkövetelménye, hogy az adott vírus törzs rendelkezésre álljon, de az ilyen vírustörzsek egy laboratóriumban megfelelő körülmények közt tárolva tulajdonképpen nyersanyagként felfoghatóak, stratégiai erőforrás. Mi létrehoztuk az első nemzeti vírusbankot, ahol számos olyan vírust őrzünk megfelelő minőségellenőrzési standardok alapján, amire bármikor szüksége lehet az országnak, vagy akár egy régiónak bárhol a világban.
2: Májusban több mint 12 000 importált használt autó kapott magyar rendszámot. Ez csak nem 18%-os növekedés az egy évvel korábbihoz képest. Az év első 5 hónapjában összesen mintegy 61 000 használt személyautót helyeztek forgalomba itthon. A portfólió cikke szerint a növekedésben fontos szerepe van a forint erősödésének. Több mint 200 stand, 100 program és 540 új kötet várja majd a közönséget a 97. ünnepi könyvhéten. A rendezvényt június 11-e és 14-e között tartják a budapesti Vörösmarty téren, a Vigadó téren és a Dunakorzó területén. Az eseményt a tavaly Booker-díjjal elismert magyar származású angol író David Szalai nyitja meg. Több alkalmazott megsérült egy balesetben tegnap a frankfurti repülőtéren. A légikikötőben az egyik beszállókapunál álló Lufthansa gép orrfutóműve váratlanul összecsuklott, és a repülő eleje a betonra zuhant. Az utasok még nem voltak a fedélzeten, csak a Los Angeles-i járat személyzete, illetve néhány reptéri dolgozó tartózkodott ott. Közülük többen orvosi ellátásra szorultak. A légitársaság vizsgálja, mi okozta a balesetet. Hétvégére visszatérhet a napos és elég meleg idő, jönnek a részletek a várható időjárásról. Néha még vastagabb felhők terpeszkedhetnek az égen, máskor inkább a napsütés lesz jellemző, záporokra csak kevés helyen kell készülni. A csúcshőmérséklet 24 és 29 fok között alakul, Budapesten 26 fok valószínű. Holnap is lesznek felhősebb tájak, a déli és keleti részeken záporok, zivatarok is jöhetnek, de nyugat felől csökken a felhőzet, és ott már sokat süthet a nap. Hajnalban 10-16, nappal 23-28 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

96.8 FM, Rap Hip Hop R&B, parádés péntek reggelt mindenkinek, a mikrofonnál RP, csapjunk bele a napba, jön K. Kevin, így jó, mindenkinek szuper reggelt.

96 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, Pogány induló és fellépett azon a BL bajnoki döntő utáni bulin, ahol fellépett Travis Scott, és állítólag hatalmas buli volt, érkezik tőle az Afrobeat, itt a kedvenc rádiótokban, péntek reggel is.

ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani. És csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek. Az ottani héznek, csók a családnak, meg a testvéreknek. Biztos finomabb az ottani héz. Biztos finomabb az ottani.

szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Érkezik a tengeren túli rap egyik koronázatlan királya. Szerintem azt a nevet mondom, hogy Eminem. Akkor ezt kevesen fogják megkérdőjelezni. A dalról némi info: az MTV Video Music Awards 2024-es gáláján megnyerte a legjobb hip-hop dalt, illetőleg a legjobb vizuál effektet. Egyébként számtalan más kategóriában jelölve volt, és a 2025-ös Grammy gálán is jelölve volt, de ez végül csak az maradt. Érkezik Eminem, és varázsolunk egyet, pörög tőle a Houdini, itt a kedvenc rádiótokban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Beast FM. Hírek.
2: Az ír miniszterelnököt fogadta a magyar kormányfő, medvét láttak Pásztó közelében. A nyár első hétvégén visszatérhet a napos idő. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Michel Martin ír miniszterelnököt fogadta tegnap Budapesten Magyar Péter. A tárgyalások középpontjában a július 1-én kezdődő ír uniós elnökség állt. A magyar kormányfő azt mondta, hazánk támogatja az ír elnökség fő célkitűzéseit, köztük az Európai Unió versenyképességének erősítését. Az ír miniszterelnök pedig arról beszélt, Írország segíteni kívánja Magyarország reform törekvéseit. Felidézte azt is, hogy a két ország idén ünnepli diplomáciai kapcsolatainak 50. évfordulóját. Figyeljünk a hűtőpultoknál, egyre több helyen jelenik meg az A2-es jelölésű tej. Ezt sokan összetéveszthetik a laktózmentes változattal. Fontos tudni, hogy a laktózmentes jelölés a tejcukorra, míg az A2 a tejfehérje egyik típusára és az elkülönített tejgyűjtésre utal. Mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Az NKFH tekintetben a termékek jelölését és a reklámozását ellenőrzi, mint minden más termékén is egyébként. Ennek pontosnak és közérthetőnek kell lennie, tehát fel kell tüntetni azt, hogy az A2-es tej fehérjéből készült, azt is, hogy adott esetben laktózmentes vagy nem laktózmentes, és nem lehet olyan kijelentéseket tenni, amely megtéveszti a fogyasztókat. Például olyan kijelentést nem tehetnek az A2 tej forgalmazók, illetve gyártó kereskedők, hogy minden esetben ott megfelel a tejfehérje értékének számára is.
2: Indul a Virágos Magyarország verseny helyszíni zsűrizése. A megmérettetésre több száz település nevezett, a legtöbb Veszprém, Borsodabaújzemplén és Pest vármegyéből. A legnépszerűbb kategória az év főtere és a virágzó közösség volt. A díjazottak a novemberi gálán vehetik át az elismeréseket. Medvebóklászik a Nógrád vármegyei Pásztó környékén. Az állatot szerdán egy vadkamera rögzítette egy erdős cserjés részen. Pár száz méternyire onnan lakott terület is van. A Bükki Nemzeti Park igazgatóság szakemberei szerint kisebb termetű fiatal kóborló medvéről lehet szó. Idehaza nemrég az Aggteleki Nemzeti Parkban két helyen is láttak barna medvét. Hol több, hol kevesebb felhő lesz felettünk, itt-ott rövid zápor is előfordulhat, leginkább talán északnyugaton-nyugaton. A csúcshőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Holnap is lesznek felhősebb tájak, a déli és keleti részeken záporok, zivatarok is jöhetnek, de nyugat felől csökken a felhőzet, és ott már sokat süthet a nap. Nappal 23-28 fokot mérhetünk. Vasárnap nagyrészt gomoly felhős napos időnk lesz a fővárosban 30 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen R&B rádiója. Ez a 96.4 Base FM.
4: I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

A magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom, akkor is meg.

0: Pénzközlekedés.
1: Eljött mindenki kedvenc napja, mindenkinek szuper reggelt. Árpi vagyok, hoztam a részleteket. Félpályás lezárásra kell készülnötök Zuglóban, a Mogyoródi úton, a Fischer István utcánál lévő szakasznál. A zuglóiak és az erre haladók hasznos, hogyha erről tudnak. Érkezik Metro Boomin, egy kiváló producer és előadó, Future Chris Band triója és a nagy sikerű Superhero. Itt a kedvenc rádiótokban pénteken is a 96.4 Base FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99. Metro!

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Megyünk tovább egy klasszikus trióval. Kezdem a legtapasztaltabbal. Ő nem más, mint a pop egyik ikonja, Madonna. Kiegészülve a The Kanadai Weekenddel, Playboi Cardival összeraktak egy bőven 100 milliós ligában focizó dalt. Egészen jól nyitott sok helyen, bár egyébként az Egyesült Államokban idéző

0: ortobagilovasnapok.hu.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
2: Belépőt nyernél a Fezen Fesztiválra? Egy vásárlással megteheted. Gyere a Székesfehérvári Alba Plázába, vásárolj legalább 5000 forintért, regisztrálj, és te is részt veszel a játékban, ahol napi jegyeket és teljes fesztivál bérleteket sorsolunk ki. Minden vásárlásod újabb esély, hogy bulizhass egyet a Fezen Fesztiválon. Részletek az Alba Pláza weboldalán.
3: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyet. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
4: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással, és akár 10 év, vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
5: Te kóstoltad már a Pizza Me megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
6: Reklámot hallottak. 96.4 Bizz FM. Hírek.
7: Pörög a használt autópiac. Több mint 200 stand várja majd a közönséget az ünnepi könyvhéten. Változékony, de egyre naposabb idő jön. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Hatékonyabban védekezhet Magyarország a fertőző betegségekkel szemben. A Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának fejlesztései nyomán Európában elsőként vezettek be egy új biológiai kockázatkezelési rendszert, és létrehozták az ország első vírus törzsbankját, mondta el rádiónknak Kemenesi Gábor a laboratórium vezetője.
8: Egy virológiai labor nagyon sokféle feladatot ellát. Mondjuk jön egy új járvány, és egy PCR tesztet kell rá fejleszteni. Ezeknek alapkövetelménye, hogy az adott vírus törzs rendelkezés rájön, de az ilyen vírustörzsek egy laboratóriumban megfelelő körülmények közt tárolva tulajdonképpen nyersanyagként felfoghatóak, stratégiai erőforrás. Mi létrehoztuk az első nemzeti vírusbankot, ahol számos olyan vírust őrzünk megfelelő minőségellenőrzési standardok alapján, amire bármikor szüksége lehet az országnak, vagy akár egy régiónak bárhol a világban.
7: Májusban több mint 12 000 importált használt autó kapott magyar rendszámot. Ez csak nem 18%-os növekedés az egy évvel korábbihoz képest. Az év első 5 hónapjában összesen mintegy 61 000 használt személyautót helyeztek forgalomba itthon. A portfólió cikke szerint a növekedésben fontos szerepe van a forint erősödésének. Több mint 200 stand, 100 program és 540 új kötet várja majd a közönséget a 97. ünnepi könyvhéten. A rendezvényt június 11-e és 14-e között tartják a budapesti Vörösmarty téren, a Vigadó téren és a Dunakorzó területén. Az eseményt a tavaly Booker-díjjal elismert magyar származású angol író David Szalai nyitja meg. Több alkalmazott megsérült egy balesetben tegnap a frankfurti repülőtéren. A légikikötőben az egyik beszállókapunál álló Lufthansa gép orrfutóműve váratlanul összecsuklott, és a repülő eleje a betonra zuhant. Az utasok még nem voltak a fedélzeten, csak a Los Angeles-i járat személyzete, illetve néhány reptéri dolgozó tartózkodott ott. Közülük többen orvosi ellátásra szorultak. A légitársaság vizsgálja, mi okozta a balesetet. Hétvégére visszatérhet a napos és elég meleg idő, jönnek a részletek a várható időjárásról. Néha még vastagabb felhők terpeszkedhetnek az égen, máskor inkább a napsütés lesz jellemző, záporokra csak kevés helyen kell készülni. A csúcshőmérséklet 24 és 29 fok között alakul, Budapesten 26 fok valószínű. Holnap is lesznek felhősebb tájak, a déli és keleti részeken záporok, zivatarok is jöhetnek, de nyugat felől csökken a felhőzet, és ott már sokat süthet a nap. Hajnalban 10-16, nappal 23-28 fokot mérhetünk.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

0: szeret. Ez tölti a gőzgépbe a szenet. Aki utál, aki szeret, mert ez tölti a gőzgépbe a szenet.
1: Pénz közlekedés.
2: Mindenkinek kellemes péntek reggelt, a mikrofonnál Erpi, érkeztem a részletekkel. Útszűkületre kell készülnötök a Kerepesi úton, befelé a Mexikói útnál. Erről az infóról hasznos, hogyha tudtok. Ez egészen június 8-án hétfő este 8 óráig lesz érvényben, utána viszont ez előrejelzések szerint szabadon járható. Megyünk tovább, jön nálunk Hanuman Kind Kolmi közöse, az indiai duó és Dozer, török tőlük a Big Dogs, itt a 96-i BSFM-en.
1: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Sziasztok, Árpi vagyok. Érkezem egy hazai dal kombinációval. 24. augusztus 12-én debütált a videóklip, és akik elkövették BSV, illetőleg Biolex, az ő közösség pedig a nagy sikerű Lidocaine igen komoly eléréseket produkál. Ez pörög itt a 96.4.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Biztonságos a boltokban kapható sertéshús. Rengeteg embert igazoltatott a rendőrség a Kelenföldi pályaudvar környékén. Változóan felhős napos időnk lehet. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Megjelent az afrikai sertéspest is egy szabolcsi sertéstelepen. Mintegy 3000 állatot tartanak ott. A fertőzést két elhullott sertés vizsgálata során mutatták ki, a telep felszámolása már megkezdődött. A hatóságok 5 gazdaság és 2 vágóhíd érintettségét vizsgálják, a telep körül védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal hangsúlyozta, a betegség az emberre nem veszélyes, a boltokban kapható sertéshús továbbra is biztonságosan fogyasztható. Drónokkal és mesterséges intelligencia segítségével mérték fel a vadállományt a déli határ mentén. A modern technológia pontosabb képet ad az állatok számáról és eloszlásáról. A felmérés az afrikai sertéspest is elleni védekezés miatt fontos, a módszert pedig a jövőben más térségekben is alkalmazhatják. Erről Lorenc András, a Nébih Országos Járványvédelmi Központjának igazgatója beszélt rádiónknak.
2: Az afrikai sertéspest is elleni védekezés kiemelt pontja vadisztó állomány drasztikus csökkentése. Ehhez viszont egy adott területen objektíven ismernünk kell az ott élő vaddisznók számát. Felmérésében segít a hőkamerás felvétel és a mesterséges intelligencia kombinációjával ez a program. 90-95%-os biztonsággal tudja a vaddisznókat megkülönböztetni a többi nagy vadfajtól. Szándékozunk beépíteni a döntés előkészítési folyamatokba. Egy nagy sűrűségű gócpont feltérképezése után lehet intézkedéseket hozni a vaddisznó állomány csökkentése érdekében.
1: Több mint 700 embert igazoltatott a rendőrség a Kelenföldi pályaudvar környékén az elmúlt egy hétben. Összesen 29 embert fogtak el vagy állítottak elő, közülük 17-et körözés alapján. A közbiztonsági akciót lakossági panaszok nyomán indították. A vasútállomás környékére új térfigyelő kamerákat is telepítettek. Medve támadt egy erdei munkásra a szlovákiai Szent Anna közelében. A 37 éves férfi a vállán sérült meg, miután a vadállat rárontott munka közben. A hatóságok ezután hőkamerákkal fésülték át a környéket, de nem találták meg a medvét. Hol több, hol kevesebb felhő lesz felettünk, itt-ott rövid zápor is előfordulhat, leginkább talán északnyugaton, nyugaton. A csúcshőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Holnap is lesznek felhősebb tájak, a déli és keleti részeken záporok, zivatarok is jöhetnek, de nyugat felől csökken a felhőzet, és ott már sokat süthet a nap. Nappal 23-28 fokot mérhetünk. Vasárnap nagyrészt gomoly felhős napos időnk lesz a fővárosban 30 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

a mőben. 96 Invész FM, Rap Hip Hop R&B. Érkezik Shensia, aki többszörös díjazott ezzel a dalával is, meg amúgy is nagyon szeretik a szakmában. Jön a Bossa, itt a 96 Invész FM.

0: answer the chat. Like, he get behind and he like, damn. He like, I just keep on doing that dance.
1: Közlekedés.
2: Itt van a péntek reggel, mindenki kedvenc napja, csak óvatosan az utakon. Árpi vagyok, érkeztem a részletekkel. Lezárásra kell készülnötök a 13. kerületben, Angyalföldön, a Szent László úton, a Dolmány utcánál lévő szakasznál. Ha itt laktok, vagy erre van dolgotok, hasznos ez az info. Érkezik Dash és az egyik motivációs dala, amely rengeteg fiatalt megérintett, jön a Kukásautó, itt a 96-i Base FM-en.
1: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Beats FM Rap Hip Hop.
1: Menjünk tovább most már lassan-lassan egy divának nevezett hölgyel, abszolút kis fiatalkán kezdte el, egyébként a Chanel-rel nagyon-nagyot rúgott ezen a szinten, hogy őt divának tartsák. Visszatérve a dallal, amivel megyünk tovább, 2026-ban megnyerte a legjobb afrikai előadást, ez ugye egy Grammy, illetőleg az MTV Video Music Awards 2025-ös listáján a Best Afrobeats kategóriában nyert. Érkezik Tyla, és jön tőle a Push to Start. Hogyha akartok szexi popsikat nézni, akkor check a videóklipet, de a hangzás is király lesz.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák. Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
2: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
3: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
2: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
4: Lifestyle Hotel Mátra a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől, közel hozzád.
5: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért és Podravka Ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
6: Te kóstoltad már a Pizza Mi megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
7: A Toyota bemutatja, egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
0: Reklámot hallottak. 96.4. Bass FM. Hírek.
8: Indul a helyszíni zsűrizés a Virágos Magyarország versenyben. Érdemes elolvasni, hogy mi van a teljes dobozon. A nyár első hétvégén visszatérhet a napos idő. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Michel Martin ír miniszterelnököt fogadta tegnap Budapesten Magyar Péter. A tárgyalások középpontjában a július 1-én kezdődő ír uniós elnökség állt. A magyar kormányfő azt mondta, hazánk támogatja az ír elnökség fő célkitűzéseit, köztük az Európai Unió versenyképességének erősítését. Az ír miniszterelnök pedig arról beszélt, Írország segíteni kívánja Magyarország reform törekvéseit. Felidézte azt is, hogy a két ország idén ünnepli diplomáciai kapcsolatainak 50. évfordulóját. Figyeljünk a hűtőpultoknál, egyre több helyen jelenik meg az A2-es jelölésű tej. Ezt sokan összetéveszthetik a laktózmentes változattal. Fontos tudni, hogy a laktózmentes jelölés a tejcukorra, míg az A2 a tejfehérje egyik típusára és az elkülönített tejgyűjtésre utal. Mondta el rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
9: Az NKFH tekintetben a termékek jelölését és a reklámozását ellenőrzi, mint minden más termékét is egyébként. Ennek pontosnak és közérthetőnek kell lennie, tehát fel kell tüntetni azt, hogy az A2-es tej fehérjéből készült, azt is, hogy adott esetben laktózmentes vagy nem laktózmentes, és nem lehet olyan kijelentéseket tenni, amely megtéveszti a fogyasztókat. Például olyan kijelentést nem tehetnek az A2 tej forgalmazók, illetve gyártók, kereskedők, hogy minden esetben az megfelel a tejfehérje értékének számára is.
8: Indul a Virágos Magyarország verseny helyszíni zsűrizése. A megmérettetésre több száz település nevezett, a legtöbb Veszprém, Borsodaba, Újzemplén és Pest vármegyéből. A legnépszerűbb kategória az év főtere és a virágzó közösség volt. A díjazottak a novemberi gálán vehetik át az elismeréseket. Medve bóklászik a Nógrád vármegyei Pásztó környékén. Az állatot szerdán egy vadkamera rögzítette egy erdős cserjés részen. Pár száz méternyire onnan lakott terület is van. A Bükki Nemzeti Park igazgatóság szakemberei szerint kisebb termetű fiatal kóborló medvéről lehet szó. Idehaza nemrég az Aggteleki Nemzeti Parkban két helyen is láttak barna medvét. Néha még vastagabb felhők terpeszkedhetnek az égen, máskor inkább a napsütés lesz jellemző, záporokra csak kevés helyen kell készülni. A csúcs hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul, Budapesten 26 fok valószínű. Holnap is lesznek felhősebb tájak, a déli és keleti részeken záporok, zivatarok is jöhetnek, de nyugat felől csökken a felhőzet, és ott már sokat süthet a nap. Hajnalban 10-16, nappal 23-28 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

kell gengelni a streetre, a Mega Rádió berkein belül is gengelünk. Érkezik nálunk BSV és az egyik friss, modern posszi, amely sokak fülét meghódította. Jön a Mokambo Gang, itt a 96 BSFM-en. Mokambo.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B, szuper pénteket mindenkinek. Nagyságrendileg havi 5 milliós hallgatottsággal jelen pillanatban a második és a harmadik legnépszerűbb pozíció között mozog a következő kombó, Dash, Youngfly, Azaria triója, és érkezik a nagy sikerű Tip Tip, itt a kedvenc rádiótokban pénteken is a 96 Ibiza FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bíz FM. Hírek.
1: Új szintre lép a járványvédelem. Összecsuklott egy állógép orrfutóműve a frankfurti reptéren. Változékony, de egyre naposabb idő jön. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Hatékonyabban védekezhet Magyarország a fertőző betegségekkel szemben. A Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának fejlesztései nyomán Európában elsőként vezettek be egy új biológiai kockázatkezelési rendszert, és létrehozták az ország első vírus törzsbankját, mondta el rádiónknak Kemenesi Gábor a laboratórium vezetője.
2: Egy virológiai labor nagyon sokféle feladatot ellát. Mondjuk jön egy új járvány, és egy PCR tesztet kell rá fejleszteni. Ezeknek alapkövetelménye, hogy az adott vírus rendelkezés rájön, de az ilyen vírustörzsek egy laboratóriumban megfelelő körülmények közt tárolva tulajdonképpen nyersanyagként felfoghatóak, stratégiai erőforrás. Mi létrehoztuk az első nemzeti vírusbankot, ahol számos olyan vírust őrzünk megfelelő minőségellenőrzési standardok alapján, amire bármikor szüksége lehet az országnak, vagy akár egy régiónak bárhol a világban.
1: Májusban több mint 12 ezer importált használt autó kapott magyar rendszámot. Ez csak nem 18%-os növekedés az egy évvel korábbihoz képest. Az év első 5 hónapjában összesen mintegy 61 ezer használt személyautót helyeztek forgalomba itthon. A portfólió cikke szerint a növekedésben fontos szerepe van a forint erősödésének. Több mint 200 stand, 100 program és 540 új kötet várja majd a közönséget a 97. ünnepi könyvhéten. A rendezvényt június 11-e és 14-e között tartják a budapesti Vörösmarty téren, a Vigadó téren és a Dunakorzó területén. Az eseményt a tavaly Booker-díjjal elismert magyar származású angol író David Szalai nyitja meg. Több alkalmazott megsérült egy balesetben tegnap a frankfurti repülőtéren. A légikikötőben az egyik beszállókapunál álló Lufthansa gép orrfutóműve váratlanul összecsuklott, és a repülő eleje a betonra zuhant. Az utasok még nem voltak a fedélzeten, csak a Los Angeles-i járat személyzete, illetve néhány reptéri dolgozó tartózkodott ott. Közülük többen orvosi ellátásra szorultak. A légitársaság vizsgálja, mi okozta a balesetet. Hétvégére visszatérhet a napos és elég meleg idő, jönnek a részletek a várható időjárásról. Hol több, hol kevesebb felhő lesz felettünk, itt-ott rövid zápor is előfordulhat, leginkább talán északnyugaton-nyugaton. A csúcshőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Holnap is lesznek felhősebb tájak, a déli és keleti részeken záporok, zivatarok is jöhetnek, de nyugat felől csökken a felhőzet, és ott már sokat süthet a nap. Nappal 23-28 fokot mérhetünk. Vasárnap nagyrészt gomoly felhős napos időnk lesz a fővárosban 30 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

0: shoes in a safe that I don't even wear.
1: 96 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Parádés péntek reggelt minden vészesnek. A mikrofonnál RP. Jön egy finom dal, Manuel, Need You.

0: 10 közlekedés.
1: Szuper péntek reggelt és dinamikus napot mindenkinek. Árpi vagyok, érkeztem a részletekkel. Egyirányosításra kell készülnetek a 11. kerületben Újbudán, a Dombóvári úton. Ha itt van dolgotok, vagy erre haladtok, ez az info fontos lehet. Jan Azaria és az egyik nyugodtabb dala, Four Moods, itt a 96 Ibiza FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop.
1: Érkezik egy kiváló klubsláger, ezzel fogom nyitni a következő órát. A világban nagyon népszerű és több százmilliós ligában játszik már most, pedig alig több mint egy éve debütált. Érkezik Moliei, Silent Eddy, Skilly Bank, Shensie közöse és a Shake It To The Max Remix. Itt a 96.4 Beast FM-en. Már is mutatom, melyik dalról van szó. And if you hear this on the gong, then you're back. Gong, then your knees, baby, shake it to

0: Európán. Mintegy 3000 állatot tartanak ott. A fertőzést két elhullott sertés vizsgálata során mutatták ki. A telep felszámolása már megkezdődött. A hatóságok 5 gazdaság és 2 vágóhíd érintettségét vizsgálják, a telep körül védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal hangsúlyozta, a betegség az emberre nem veszélyes, a boltokban kapható sertéshús továbbra is biztonságosan fogyasztható. Drónokkal és mesterséges intelligencia segítségével mérték fel a vadállományt a déli határ mentén. A modern technológia pontosabb képet ad az állatok számáról és eloszlásáról. A felmérés az afrikai sertéspestis elleni védekezés miatt fontos, a módszert pedig a jövőben más térségekben is alkalmazhatják. Erről Lorenc András, a Nébih Országos Járványvédelmi Központjának igazgatója beszélt rádiónknak.
1: Az afrikai sertéspestis elleni védekezés kiemelt pontja a vadisztó állomány drasztikus csökkentése. Ehhez viszont egy adott területen objektíven ismernünk kell az ott élő vaddisznók számát. Felmérésében segít a hőkamerás felvétel és a mesterséges intelligencia kombinációjával ez a program. 90-95%-os biztonsággal tudja a vaddisznókat megkülönböztetni a többi nagy vadfajtól. Szándékozunk beépíteni a döntés előkészítési folyamatokba. Egy nagy sűrűségű gócpont feltérképezése után lehet intézkedéseket hozni a vaddisznó állomány csökkentése érdekében.
0: Több mint 700 embert igazoltatott a rendőrség a Kelenföldi pályaudvar környékén az elmúlt egy hétben. Összesen 29 embert fogtak el vagy állítottak elő, közülük 17-et körözés alapján. A közbiztonsági akciót lakossági panaszok nyomán indították. A vasútállomás környékére új térfigyelő kamerákat is telepítettek. Medve támadt egy erdei munkásra a szlovákiai Szent Anna közelében. A 37 éves férfi a vállán sérült meg, miután a vadállat rárontott munka közben. A hatóságok ezután hőkamerákkal fésülték át a környéket, de nem találták meg a medvét. Néha még vastagabb felhők terpeszkedhetnek az égen, máskor inkább a napsütés lesz jellemző, záporokra csak kevés helyen kell készülni. A csúcs hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul, Budapesten 26 fok valószínű. Holnap is lesznek felhősebb tájak, a déli és keleti részeken záporok, zivatarok is jöhetnek, de nyugat felől csökken a felhőzet és ott már sokat süthet a nap. Hajnalban 10-16, nappal 23-28 fokot mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluli

0: 96 Nip Vissza FM, Rap Hip Hop R&B. Szuper pénteket mindenkinek, a mikrofonnál RP, Januász Marci, Jude Law, Sötét című dala, itt a 96 Nip Vissza FM-en.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik, felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat, hibátlanul működik, a legkisebb

96 Ibiza FM, Rap, Hip Hop, R&B. Szuper napot és kellemes reggelt mindenkinek. Megyünk tovább egy buli dallal. Egy spontán házi bulit hozott össze a videóklipben. Nagyon jó kis dinamikus, nagyon jó kis bólogatós, úgyhogy hangerőt fel. Érkezik nálunk Paul Russell, Lil Boo Tang. Itt a 96 Ibiza FM.

Rap, hip-hop, R&B. Csokiban a kitkat, megmutatom mit kap. Velem együtt izzad, megy az idő, tiktak, pikpak. Elintézem, amit kell, nekem fiaszta az élet.

0: haza.
1: 96 Ibiza FM, Rap, Hip Hop, R&B. Hazai vonal után megyünk latin vonalra. Jön Nati, Natasha, Nando, Boom, Dimelo Flow triója, Dembo, itt a Ibiza FM-en.

96 év Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, mindenkinek kellemes napot és szuper pénteket. Megyünk tovább a klasszikus után egy modernebb hangzásvilággal. Érkezik Internet Money, Ghana, Don Toliver, N.E.V. és a Lemonade. Ez egy gyűjtő oldalon látott napvilágot, a Lyrica Lemonade-en, és nagyon-nagyon népszerű. Én már ezzel a négyessel búcsúzom, hétvégén is várok mindenkit tengermély szeretettel, úgyhogy ha tehetitek, akkor szintén kapcsoljátok be az FM 96.4-et, vagy pedig online a bassfm.hu-t. Mára köszönöm a figyelmet, mindenkinek kellemes hétvégét, akivel esetleg nem találkoznék. A mikrofonnál Árpit hallottátok. Sziasztok, ciao.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Sziasztok, Árpi vagyok. Érkezik egy szóló előadó, aki mondjuk már szintén csapatban zenél, illetőleg egy duó, akik szintén most már csapatban is zenélnek, de viszont a dalt azt tulajdonképpen hárman csinálták. Érkezik BSP Bayerlux közöse és a Lidokain, amely 21 millió fölött jár. Itt a 96.4 Biz FM-en azonnal mutatom, melyik dalról van szó.
0: Műsorajánló.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradt, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. Peace Ride. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Peace FM. Hírek.
1: Indul a helyszíni zsűri

0: Írország segíteni kívánja Magyarország reform törekvéseit. Felidézte azt is, hogy a két ország idén ünnepli diplomáciai kapcsolatainak 50. évfordulóját. Figyeljünk a hűtőpultoknál, egyre több helyen jelenik meg az A2-es jelölésű tej. Ezt sokan összetéveszthetik a laktózmentes változattal. Fontos tudni, hogy a laktózmentes jelölés a tejcukorra, míg az A2 a tejfehérje egyik típusára és az elkülönített tejgyűjtésre utal. Mondta el rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
1: Az NKFH tekintetben a termékek jelölését és a reklámozását ellenőrzi, mint minden más termékét is egyébként. Ennek pontosnak és közérthetőnek kell lennie, tehát fel kell tüntetni azt, hogy az A2-es tej fehérjéből készült, azt is, hogy adott esetben laktózmentes vagy nem laktózmentes, és nem lehet olyan kijelentéseket tenni, amely megtéveszti a fogyasztókat. Például olyan kijelentést nem tehetnek az A2 tej forgalmazók, illetve gyártók, kereskedők, hogy minden esetben az megfelel a tejfehérje értékének számára is.
0: Indul a Virágos Magyarország verseny helyszíni zsűrizése. A megmérettetésre több száz település nevezett, a legtöbb Veszprém, Borsodabaújzemplén és Pest vármegyéből. A legnépszerűbb kategória az év főtere és a virágzó közösség volt. A díjazottak a novemberi gálán vehetik át az elismeréseket. Medve bóklászik a Nógrád vármegyei Pásztó környékén. Az állatot szerdán egy vadkamera rögzítette egy erdős cserjés részen. Pár száz méternyire onnan lakott terület is van. A Bükki Nemzeti Park igazgatóság szakemberei szerint kisebb termetű fiatal kóborló medvéről lehet szó. Idehaza nemrég az Aggteleki Nemzeti Parkban két helyen is láttak barna medvét. Hol több, hol kevesebb felhő lesz felettünk, itt-ott rövid zápor is előfordulhat, leginkább talán északnyugaton, nyugaton. A csúcshőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Holnap is lesznek felhősebb tájak, a déli és keleti részeken záporok, zivatarok is jöhetnek, de nyugat felől csökken a felhőzet, és ott már sokat süthet a nap. Nappal 23-28 fokot mérhetünk. Vasárnap nagyrészt gomoly felhős napos időnk lesz a fővárosban 30 fokkal.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.1 Bész FM, Rap Hip Hop R&B. Hello mindenkinek, Faragó Janka vagyok, csak eljött a péntek, mi pedig a Bészen elhozzuk a belevaló zenéket. Érkezik Pifu és a Változnak a helyek, menjünk együtt kettőig.

0: 96.4 Bills FM, Rap, Hip Hop, R&B. A legtöbb ember szakítás után megpróbálja törölni a közös képeket és megszakítani a kapcsolatot. Lil Frank inkább írt egy dalt. Mondjuk hosszú távon teljesen igaza van, mert ez sokkal kellemetlenebb.
1: Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B, hogyha valakit meg akarsz győzni, aki szerint túl sokat kérsz az élettől, akkor mutasd meg neki Shenseeát. Ő az a nő, aki nem lejjebb adta az elvárásait, hanem feljebb rakta a lécet. Pele bossa!

96.4 Bass FM, Red Hip Hop R&B, van, aki 20 év után nosztalgiázik, Eminem 20 év után visszahozta a régi önmagát, és még mindig mindenki róla beszél. Ha eltűnésről van szó, a Houdini amatőr mellette.

0: 96.4 Bills FM, Rap Hip Hop R&B, Faragó Janka vagyok, és a következő órára is várok mindenkit. Doja Cat-tel a gyerekkori kedvenc titkos lelőhelyek után járunk. Nektek van ilyen? Legyen egy közösünk is az Agora Hills-ben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

egész életében keresi a helyét, míg Drake és Future inkább kipróbáltak egy rakás foglalkozást 3 perc alatt. Erről szól a klip, aztán platina lemez lett. Life is good a kedvenc rádiótokban. Working on a weekend like usual. Way off in the deep end like usual. Niggas swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned.

amit rólam beszélnek bolondság. Elhitted, mikor az hazudtál, hogy a pénz a

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: Bass FM 96.4 Bass FM.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út, türelmesen viselem a keresztem, csak is úgy tudja, mi lehet a fejem, bár minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi, próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi,

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levittem megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a szám, hogy csak optatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, Burna Boy a City Boys címét nem véletlenül választotta. A dal megjelenése után a City Boys kifejezés gyakorlatilag internetes mozgalommá nőtte ki magát. A kedvenc rádiótokban ez a City Boys.

0: stemme. Oh yeah, que tell her. Oh yeah, que
1: FM 96.4 Base FM.

0: 96.4 Bass FM Rap Hip-Hop R&B 2-ig nyomjuk együtt itt a Bass-en a kedvenc rádiótokba, a gól pozíciót pedig Pifo és Marics Peti teremti meg itt a Bass-en. Eljön majd a Schwindler.
1: Itt hagy a tüdök egy csapásra, mindig tilosban jár, tudod, ilyen egy Schwindler.
2: Műsorajánló.

Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Emlékszem, hogy amikor Curtis és Széles Iza ezt a dalt idehozta a stúdióba premiereztetni, akkor Curtis azt mondta, hogy gyakorlatilag egy országjárás inspirálta tőle ezeket a sorokat, mert hogy a koncertek alkalmával azért rengeteg szegény helyzetben lévő magyar embert lát ebben az országban, csak észre kell őket venni. Itt a lehetőség, szólnálunk az utolsó falat.

96.4 Bész FM, Revival PRMB, mivel a BSV régebben a klubhimnuszos irányba mozdult el, ezért akkor kevesen jósolták volna meg, hogy valaha Nagy Bogival együtt duettezni fognak. Mostanában viszont mindenki azonos húrokat penget az érzelmek világában, úgyhogy így érkezik a közös Always Be Mine.

96.4 Bass FM Rap Hip-Hop R&B. Nem sok előadó engedheti meg magának, hogy egy szól legenda előtt tisztelegjen, úgyhogy közben a saját hangzását sem veszíti el. Candy Clammer és SZA ezt dobta össze Luther-ben.

0: a tempód.
1: 96.4 Beats FM. Rap, hip-hop,
2: R&B. Így találkozunk a következő óra legelején. Én Faragó Janka vagyok, Csúdóval készülünk, ez lesz a sötét.
3: Mikor a sötét a szál, a szíve fáj, ahogy viszi a Dunának a muta kamuhádát.
1: Műsorajánló.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal.
1: Ha lemaradsz,
0: jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től.
2: Beast Ride.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Beast FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák. Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
4: Lifestyle Hotel Mátra a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől, közel hozzád.
5: Hortobágy újra lódobogástól hangos. Június 5 és 7 között érkezik az 57. Hortobágyi Lovasnapok. Részletek hortobagyilovasnapok.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.1 Bills FM, Repívát R&B. A tisztánlátás érdekében meg kell jegyezni, hogy Pifu még azelőtt kezdett igazán ismerté válni, hogy a magyar trap hullám újra felfutott volna. Pont ezért megy ilyen hitelesen, a változnak a helyek.

94 Bass FM, Repipep R&B, egy olyan korszakos sztorit rakott le Majka Curtis és BLR ezzel a dallal, hogy még azok az emberek is, akik egyáltalán nem hallgattak rappet, 100%-osan tudták a szövegét, annak, hogy belehalok.

96.4 Bass FM, nem véletlen lett a Peekaboo beszédtéma, hiszen Kendrick Lamar ismét a Los Angeles hangzást tolja előtérbe a G-Anx projekten belül. Peekaboo!

0: 96.4. Biz FM. Rap. Hip-hop.
1: Farag Bujanka vagyok, és kösz szépen az egész hetes együtt rádiózást, hogy voltatok. Most már a hétvége kapujában, így péntek délután átadom a terepet Bréda Biának. Érkezik Tess és Young Style. Jó szórakozást mindenkinek az Omámához.

Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

94 BSFM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, egészen hatig veletek itt az éterben. Egy party bangerrel megyünk tovább, ez Florida is tipping közöse. Ló, itt a BSFM.

0: New School, Rap, Hip Hop, R&B. 96.4 Bass FM.
1: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

96.4 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Docseket az elsők között volt, akiknek a karrierjét a TikTok robbantotta be igazán. Azóta viszont egy interjúban elárulta, hogy nem annyira szerette azt a korszakát. Agora Hills, a 96.4-en.

0: 96.4 BSFM, rap, hip-hop, R&B. Robi írt nekünk, szia Bia, láttam a TikTokon a menő Eminemes pólódat, szeretnék kérni tőle egy zenét. Nagyon szépen köszönjük, hogy hallgatsz minket, örülök, hogy tetszik, valóban elég menő. Pörögjön neked a Houdini, itt a BSFM.
1: Hey, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck, you're on your own.

0: 96.4. Beast FM. Rap. Hip Hop.
1: Már is folytatjuk. Egy nagyon finom szerelmes zenével, ami nem más lesz, mint a Loader, Kendrick Lamartól és SZA-tól a 96.4-en.
2: Roman numeral 7, babe, drop it like it's hot. If this world was mine, I'd take your dreams and make them most of fire.
0: Műsorajánló.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. Bass Ride. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
2: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák, még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. Sárvárfürdő.hu.
3: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hétnyire. Július 2-3-4 Dunapart Fest, Rátkeve, Dash, Betonhoffi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4 Jegyek dunapartfest.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen,

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Pörög az IQOS, Bajelektor és a Steptől, a Bass-en.

0: mindenki néz, néz, néz. 96.4 BSFM. Run.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: doctor, I need another prescription. Damn, I done spilled my drink.
1: 96.4 Beast FM, rap, hip-hop, R&B. Hogyha szeretnétek dalt kérni vagy üzenni, azt a 0620 96.4 99 99-es telefon Viber SMS számunkon tudjátok megtenni. Pörög Vizsétől a rendőrbácsi kérem, itt a 96.4-en.

Hip Hop, R&B, DJ Snake, Cardi B, Ozuna és Selena Gomez készítettek videoklipet a Taki Takihoz, ami a YouTube történetének egyik leggyorsabban feltörekvő produkciója lett. Mindössze 16 hét kellett ahhoz, hogy elérje az 1 milliárdos megtekintést.

96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. Betty szeretne kérni valami csípőtekerő zenét a kolléganőknek a harmadikra, úgyhogy szóljon nektek a Dembo, Natinatasától, Nando Boomtól és Dimelo Flowtól. Itt a 96.4-em.

kopog a nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse. Mindened, ami van, anyu mörcse. Nincs-e a kepsen, de falu bölcse. Engedd az egódnak, hadd völcse. Szarok én az off-fightra.

0: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop.
1: Már is folytatjuk, méghozzá Lido Kainnal, úgyhogy nem sokára érkezik a BSV és Bialex a 96.4 Biz FM-en.
0: Műsorajánló.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák. Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
2: Belépőt nyernél a Fezem Fesztiválra? Egy vásárlással megteheted. Gyere a székesfehérvári Alba Plázába. Vásárolj legalább 5000 forintért. Regisztrálj, és te is részt veszel a játékban, ahol napi jegyeket és teljes fesztivál bérleteket sorsolunk ki. Minden vásárlásod újabb esély, hogy bulizhass egyet a Fezem Fesztiválon. Részletek az Alba Pláza weboldalán.
3: Lifestyle Hotel Mátra, a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől, közel hozzád.
4: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért és Podravka Ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96.7 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap, 2 és 6 között veletek itt az éterben. Ebben az órában olyan zenéket hozok majd, mint például Centra CSJ Baby közöse a Band for Band. Pörögni fog Tylától a Push to Start is, most pedig érkezzen Pifu, ez a Változnak a helyek, a 96.4-en.

96 Ibiza FM Rap Hip Hop R&B The Weeknd Blinding Lights című dala mögött egy igazi producer zseniál, aki nem más, mint Max Martin. Korábban olyan előadó művészekkel dolgozott együtt, mint például Britney Spears, Katy Perry. Pörögjön most az előbb említett track Blinding Lights a 96.4-en.

0: Pénzközlekedés.
1: 96.4 Biz FM, Rap Hip Hop, R&B. Beállt az első kerületben a Vérmező út, úgyhogy ha tehetitek, választatok más útvonalat. Az Ariától pörög az Okari, itt a Bizen.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: answer the chat. Like, he get behind and he like, damn. He like, I just keep on doing that dance.
1: 96.1 Beats FM, rap, hip-hop, R&B. Ne feledjétek, nem csak FM-en, online is tudtok minket hallgatni, hogy ne maradjatok le a menőbbnél menőbb zenékről. Csak pöttyögjétek be, hogy www.beatsfm.hu. Pörögdestől is Young Flytól az Ómama, itt a 96.4-en.

0: földre. Én meg beasszok a zöldtől.
1: Tudom, probléma vagyok, de ők nem tudnak megoldani a tüzet, ami benne még nem tudják eloltani.
2: Ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 BSFM.

Soha többé nem látok a klubba. Ne legyetek úrban, nem hiszek az úrban, de mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppan, de közben szól az élet, aztán hopp, egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédek remegy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a duma rólam, de itt kurva sok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsikét elegem manna, bassza meg a propaganda. Mi a fasz csinálok? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van, engem basszogatni állnak. Érdekes, hogy átmaguknál nem tartanak.

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip-hop.
1: Azonnal folytatjuk. Nem sokára érkezik hozzánk egy nagyon menő csajszi, aki nem más, mint Doja Cat. Ez lesz tőle az Agora Hills a 96.4-en.
0: Műsorajánló.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. B-Side. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
2: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
3: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
2: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
4: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen R&B rádiója. Ez a 96.4 Base FM.

0: az egy Biz FM Rap Hip Hop R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Megnyitottuk a mai délutánban az utolsó közös óránkat Doja Cattel és az Agora Hills-el. Most pedig jön hozzánk Jude Law, ez a Sötét, itt a Bizen.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik, felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik, a legkisebb

0: Pénzközlekedés.
1: 96 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Lassú haladás a Váci úton kifelé a Frangepán utca környékén, úgyhogy ha tehetitek, választatok más útvonalat. Köszönjük szépen az infót Tominak, cserébe megy neked Manueltől a Need You, itt a Bass-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

96.8 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Travis Scott ma már luxus színvonalon az álmát élheti, de nem mindig volt ez így. Fiatal korában otthagyta az egyetemet, hogy a zenének élhessen, ekkor a szülei is hátat fordítottak neki, és megvontak tőle minden anyagi támogatást, úgyhogy az is előfordult, hogy az utcán aludt. Pörögjön tőle a 4x4, a 96.

0: Oyeke, dama, oyeke, jello, oyeke, jowo, oyeke, oyeke, oyeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna ugly you, you understand?
2: 96 Biz FM rap, hip-hop, R&B. Föligér a szám, mert ebben az órában is van olyan finomság, mint az I Got Five On It. Érkezik hozzánk Lönit a 96.4-en.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hétnyire. Július 2-3-4. Dunapartfest, Rátkeve, Des, Betonhofi, Tancsapda, Geszti, Sziszi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4. Jegyek dunapartfest.hu.
2: Tedd sebességbe a karriert.

0: Jered a Spár Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítványal rendelkezel, nálunk a helyet. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
1: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.
3: Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Üdvözleti mindenkinek! Péntek lévén gyertek velünk egészen éjfélig. 8 órától indul a Superfly Radio Show DJ Nessel, DJ Venommal és velem Revolution-nel, de addig még jó pár dalt le fogok pörgetni, úgy mint például ez a Doja Cat dal, ez a Vegas itt a Bass FM-en.

0: 10 közlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárt útszakasz a 8. kerületben, méghozzá Szentkirályi utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább Bruno és Mollywood After Party című dalával itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

96.4 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok, gurulunk is tovább, és amíg nem hallottátok, na akkor most itt az ideje, érkeznek BSV-ig, méghozzá Nagy Bogival kiegészülve, ez pedig Always Be Mine című daluk itt a BSFM-en.

0: egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. 96.4 Bass FM.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

FM. Call her how it is. Hendrix. I promise I swear. I'm there, bitch.

96.4 BFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Ice Cube ikonikus dala a You Can Do It után pedig gurulunk is tovább magyar vizeken. Érkezik Betonhofi, tőle is Dohánybolt című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 BFM-en.

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop.
1: Én pedig Revolution vagyok, már is gurulunk tovább, és a következő órát kiváló magyar dallal folytatjuk. Érkezik Dash-től Winnie Pooh című slágere, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 BSFM-en, már mutatom.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal.
1: Ha lemaradsz,
0: jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től.
1: Peace Ride.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96-ig BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Shensiával fogunk tovább menni, aki Blue Country-nél nagyslágerét dolgozta fel egészen jól. Hallgassuk meg, ez pedig Bossab című dala.

0: Nehéz közlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárt útszakasz a 6. kerületben, méghozzá Paulai Ede utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább BSV-kkel, és Bája Lexel, ez pedig közös daluk a Lidokain, ami exkluzívan nálunk hallható itt a kedvenc rádiótokban, a 96.1 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

Hát egy Bass FM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gyertek velünk egészen éjfélig, 8 órától indul a Superfly Radio Show, a 96.4 Bass FM hivatalos mix műsora DJ Nessel, DJ Venommal és természetesen velem Revolutionnel. Most pedig gurulunk is tovább, nem is akármilyen dallal, jön Dash, tőle is pörög, Talpra Cigányok című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en.

Az igazi rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Bass FM.

Tanul minden alkalom, hogy honnan jöttem és hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment meg ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz. Tudod, hogy kevés nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

0: adatok, kategóriák ezeken túlmutatok.
1: Old School, New School, Rap, Hip Hop, R&B, 96.4 Bass FM.

0: Yeah. 94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Kapaszkodjatok, 8 órától indul a Superfly Radio Show, a Mix műsor DJ Nese, DJ Venommal és velem Revolutionnel. Gyertek velünk!
1: Megint átverták, még nem hiszek a szerelemben, pedig rávettem, végre mindent beletettem. Én túllépek rajta, de most egy kicsit nehezebben. Azt mondom, nem, soha többé befejeztem.

este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. B-Side. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluli

96.1 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, jó magam DJ Revolution, a péntek esti házigazda, egészen éjfélig veletek leszek, jönnek majd vendégem is 10 órától DJ Nes, 11 órától pedig DJ Venom, most pedig a gyönyörű Aya Nakamura-val és a Jaja-val indulunk meg, itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Bass FM-en a Superfly-ban.

96.1 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is a lemezjátszunk mögött. Jó magam, DJ Revolution, én vagyok a péntek esti házigazda, és így is van ez minden pénteken. 8 órakor elindulunk, egészen éjfélig meg sem állunk. 10 órától ugye jön velem DJ Nes, és 11 órától pedig a vendégem, mint minden pénteken, DJ Venom, igen, őt a Halott Pénzből jól ismerhetitek. Gurulunk is tovább, nincs megállás, DJ Snake, Selena Gomez, Cardi B, Ozuna, ez pedig a Taki Taki, itt a 96.1 Bass FM-en.

96.4 Base FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t hallhatjátok itt a 96.4 Base FM-en, a péntek esti mix műsor, egészen éjfélig meg sem állunk, kiváló zenéket betárasztunk már most, 10 órától érkezik ide a stúdióba DJ Nes, 11 óra és éjfél között pedig itt lesz velem DJ Venom, most pedig a jó öreg NG Stone-nal megyünk tovább az I Wanna Thank You-val egy szuper remixben, itt a

96.4 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t hallhatjátok. Jó magam DJ Revolution, a péntek esti házigazda. Nincs megállás, gurulunk is tovább 8 és 10 között, mint minden pénteken. Egyedül zenélek nektek, 10-től DJ Nes, 11-től pedig DJ Venom lesz a vendégem. Chris Brown-nal, illetve Tigával is a Halet, mivel gurulunk tovább. Utána egy jó kis Tiny Tempo, Jazz Glyn és a Not Letting Go. Hangerő felsrácok, ez a 96.4 Bass FM és ez a Superfly.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.1 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is elemez játszunk mögött, mint minden pénteken 8 és 10 között, jó magam Revolution, vendégeim 10-től DJ Nash, 11-től pedig DJ Venom, most pedig Buster MC és Coil Ray, és az a bizonyos Players Remix itt a Bass FM-en, na gyerünk!

Ott halljátok, ahol is elemez játszunk mögött, jó magam, DJ Revolution, mint minden pénteken. Péntek esti házigazdaként 8 és 10 között egy két órás mixel jövök nektek, utána pedig 10-től DJ Nash, 11-től pedig DJ Venom a vendégem, most pedig Kevin Harris, Frank Ocean és Migoszék, ez pedig a Slide, itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 BSFM-en, a Superfly Radio Show-ban.

96.4 Base FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Base FM-en. Jó magam, DJ Revolution 8 és 10 között egy 2 órás szettel jövök nektek. 10-től DJ Nash, 11-től pedig DJ Venom a vendégem, és ez minden pénteken így is van. Egy hatalmas visszatérővel, Didivel, és tőle is a Hello Good Morning-gal pörgünk tovább itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Base FM-en. Na gyerünk, hangerőt fel! Hello.

0: Nice, Snoop Dogg és Rio és az a bizonyos No Plans for Love itt a Base FM-en.
1: Welcome to CQ. D-Nice.

96.4 Base FM Rap Hip Hop R&B. Ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, mint minden pénteken a lemezjátszó mögött. 8 és 10 között jó magam, DJ Revolution, én vagyok a pénteki házigazda. Jönnek vendégeim is, DJ Nes 10-től, DJ Venom pedig 11 és év.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

0: 96.1 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, megígértem nektek 8 és 9 között, megígértem 9 és 10 között, és nolám, tatarará, itt van velem DJ Nespin minden pénteken 10 és 11 óra között, hello!
1: Oh yeah, szevasz Revo, én is üdvözlök mindenkit!
0: Jó, fenékrázósan kezdünk egyből, szóval már most már ez azt jelenti, hogy a csajoknak fogunk kedvezni?
1: Én úgy gondoltam már, de alapvetően különben mi is eltáncikálhatunk itt, csak legalább az alakunkon javít
0: valami. Jobban rázom, mint a Nicki Minaj.
1: Ez most igaz, menjünk a Superfly-ba.

0: 96.1 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is a lemezjátszó mögött DJ Nes, jó magam pedig DJ Revolution, a péntek esti házi gazda, házi gizda.
1: Úgy döntöttem, hogy ne csak a csajoknak legyen tornaóra, ugye Segrázi, hanem legyen a srácoknak is. Most van egy kis kezeket fel, és akkor megyünk tovább, itt péntek este a Superfly Radio Show-ban együtt.

0: 96.1 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is a lemez játszunk mögött, mint minden pénteken, 10 és 11 óra között, DJ Nash. Nem finomkodsz azért, jó, kenegeted szépen itt a beateket, jó van.
1: Igen, arra gondoltam, hogy egy picit magunkat is mozgassuk, meg múltkor beszéltük, hogy micsoda mozgásunk van itt bent a stúdióban.
0: Hát meg amúgy is.
1: Persze, amúgy is, de hát azt itt nem látják, úgyhogy haladunk további szépen a Superfly-ban.

0: 96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is a lemezjátszók mögött, 10 és 11 óra között minden pénteken DJ Nash. Telefon, SMS, Viber tudtok nekünk üzenni 0620-964-9999-es számon. Jeleztek a csajok, csak szólok, hogy fenékrázást kérnek. Többen is jelezték, úgyhogy...
1: Oda néz, ráéreztek.
0: Akkor komolyan. Viszont eleget teszünk
1: neki. Persze, az egyik kedvencemmel megyünk tovább, Drake One Dance-ével itt a Superfly Radio Show-ban.

0: 96.4 Beats FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show, a péntek esti Superfly Radio Show-t halljátok, méghozzá 10 és 11 óra között, mint minden pénteken bizony 2024-ben is. A lemezjátszó mögött DJ Nash az elmúlt egy órában ugyanis ő pirította nektek a fenékrázást, a bólogatást, a mindent. Adja is át a stafétabotot, ugyanis 11-től a lemezjátszó mögött DJ Venom, aki egészen éjfélig velünk lesz. Hát majdnem azt mondtam, hogy majdnem feltettem a kérdést, hogy mivel is zárunk, tehát hallom, hogy egy irgalmatlan nagy DMX szól alattunk.
1: Igen,
0: utána még azért nyugtass meg egy pár számot, még lepörgetsz.
1: Hát, de szerintem egy kettőt tervezek még, úgyhogy ezekkel fogok búcsúzni. Mára itt a Superfly Radio Show-ban. Szevasztok!

0: 91 Beats FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show utolsó óráját élvezhetitek mostantól. Egészen éjfélig nincs megállás, ugyanis a lemezjátszók mögött DJ Venom, hello, hello!
1: Hello, Revon, nagyon-nagyon szuper péntek estét mindenkinek!
0: Hogy is mondhatnám, fajsúlyosan kezdünk, mivel is?
1: Bizony, adunk egy pici alaphangot ennek a péntek estének. Érkezik Biggie, egy DJ Premierrel közös track, a legendás Kickin' the Door, természetesen a 97-es Life After Death albumról, csak itt a Superfly-ban a 96.4 Bass FM-en.

0: 96.4 Beats FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show utolsó óráját halljátok, ahol is még minden pénteken bizony, ebben az évben is DJ Venom, mivel is megyünk tovább?
1: Szerintem egy Golden Era rajongónak ezt a trackját nem kell bemutatni, de olyan beatet gyártott a Beatnaz, hogy még Jennifer Lopeznek is megtetszett, ez a Vachatna itt a Bass-en.

0: remix. Old school tip.
1: BSFM, Rap, Hip Hop, R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is, mint minden pénteken, ebben az órában DJ Venom. Mivel is gurulunk tovább itt a jó kis old school hangzás után?
2: Szerintem megszokhattátok már, hogy ezekben a mixekben mindig hozok egy pici old school-t, hozok néhány újdonságot, hozok finom remixeket, és néha picit ugrunk Angliába is, az Egyesült Államokból. A folytatásban egy igazi UK Hip Hop track következik, két nagy kedvenc, H és Tion Wayne, itt a 96.4-en.

0: 96.1 Beast FM, Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, a lemezjátszó mögött DJ Venom, a mikrofonnál pedig jó magam, DJ Revolution, a péntek esti házigazda. Mivel is megyünk tovább?
1: Amikor lemezboltban járok, mindig keresem a ritka R&B remixeket. A folytatásban Silena Johnson-tól jön egy ilyen együtt, Busta Rhymes.
0: Oh yeah!

0: 96.4 Beats FM Rap Hip Hop R&B zárul már a DJ Venom, DJ Nash és Jómagam Revolution munkatára, azaz a péntek esti Superfly. Ne felejtjétek, senkit nem hagyunk kiváló zenék nélkül szombaton se, ugyanis 8 és éjfél között Préda, Bia és Ben Junior elhúzza a nótátokat, azonban most vissza a valóságba. Venom, mivel zárod a szettedet?
1: Érkezik egy nagyon-nagyon komoly Beyoncé track, aminek a zenei alapját, sőt, talán még a dal szöveget is Rafael Sadiq, óriás kedvenc R&B sztárunk írta. A közös munka remekül áll nekik, hallgassátok csak, jön a Cafe itt a 96.4-en.
0: Yeah, boy!

Ez volt már a Superfly. Vésd be! Minden pénteken és szombat este 8-tól éjfélig. Superfly. Holnap jövünk. Peace, brother. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: FM. Rap, hip hop, R&B.
1: It's 3252. It's LASC, fool. I'm here with my Rukan.

0: Hip Hop.
1: R&B.
2: Bass.
3: Bass FM.
4: Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejem. Bár minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén a Pogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rá, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, hogy csak koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

0: Base FM 96.4 Base FM.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Ez a Bass FM Party Mix. A lemezjátszóknál DJ Ghost. Ez a 96.4 Bass FM.